0: Kadi napi nih, kadi napi?
1: Kadi pitekete sami.
0: Nah, kadi wenten pitutur ayu.